A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM. Sőt.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: nem kopik.
1: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: fújja. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: Jodin FM.
2: Klaszne
1: Radio. V dorohu.

Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitamin Raffel. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is, de vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatják. Pősze Gergely atya, a nagybégányi, kisbégányi és guti egyházközségek áldozópapjának gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гуд. Залишайтеся з нами.
3: Крістюшан, кетеш до радіохагату гівек, дичуюші Гізус Крістушна, дичуюші Гіндрюкки. Етязунка за нагітен, пінкеш дутан 18-дік вашанапен, фуге юннепелені, амеєк аз евангеліус сакас, ідь ханзік. Amikor egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereg lett oda hozzá, hogy hallgassa az Isten szavát. Látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel, halászok kiszálltak és a hálót mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, Simonébe, és megkérte, hogy lökje egy kicsit beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz. Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót, válaszolta Simon. És így is tett. S annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy menjenek segíteni. Mentek is, és úgy telerakták mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és a szavakra fakadt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Mert a szerencsés halfogás láttán, társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait, de Jézus így szólt Simonhoz. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva követték. Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgató hívek, a mai evangéliumban Jézus Krisztus nyilvános tevékenységének kezdetét tárja elénk, aki tanítványokat, apostolokat keres maga mellé. Szavaival és tetteivel Jézus próbálja felébreszteni és megteremteni a tanítványoknak a lelki bensőjében, az ő istenségében és isteni hatalmába vetett hitet. Felszólítja a tanítványokat, hogy bízzanak benne, és szavának a hatalma erejében, hogy szoros kapcsolatba kerüljenek vele. Amikor olvassuk ezt a példabeszédet, látjuk azt, hogy Jézus találkozott Péterrel és társaival, ők egész éjjel dolgoztak, de nem fogtak semmit. Halászat volt a fő munkájuk és az eszközük a napi megélhetés biztosítására. Péter és társai tapasztalt halászok voltak, és tudták, mikor, hogyan és hol lehet jó horgászni. A jó készségek és képességek ebben a munkában ételt biztosítottak számukra. És biztosították a normális életet. Sikertelen munkájuk azonban azon az éjszakán emlékeztet arra az igazságra, hogy még egy nagy élettapasztalat sem védi meg az emberi munkát a hibáktól és a kudarcuktól. És Krisztus belép a halászoknak ebbe a szomorú helyzetébe. Miután befejezte tanítást, meghívja Pétert, hogy hajózzon a tó közepére és ismét dobjon hálót a halászathoz. És nyilván megtörténik a csoda. Fényes nappal Péter előhúzta a halakkal teli hálókat, amelyeket még két csónakba sem féltek bele. Péter nem csak anyagi haszonra, hanem nagy lelki jóságra is szertett. Ebből látjuk, hogy a mély emberi lelki jóság milyen fontos szerepet játszik az ember életben. Isten belép az ember életébe, és megtölti azt értékeivel, a szeretettel, az igazsággal és az igazságossággal az ember Istennel való kapcsolatának mértékével. Ebben a mai 21. században hatalmas nagy divatot vett magába, hogy az életmód tanácsadás. Szakemberek és önjelölt guruk adják a jobbnál jobb tanácsukat, és hogyan éljük, milyen jó dolgokat tegyünk ahhoz, hogy minden jó legyen az életünkben. E nagy felismerések és bölcsességek helyett elég csak a Szentírást olvasni. Elmélyedni a mindennapi imádságban, és követni a krisztusi tanítást. 4 olyan szempont, amire jó, hogyha odafigyelünk. Engedd be Jézust a bárkádba, és sikeresen leszel a halászatban. Munka nélkül nincsen siker, nyilván meg kell dolgozni érte, és be kell evezni a mélybe. Sokszor van az életben, hogy rövid távú sikerek, felszínes eredmények, de számunkra mindig legyen az a fontos, hogy minősége van annak, a munkának, amelyet az ember nagyon sokszor megtesz. Legyen jó állapotban a hálók. Meg kell becsülni azokat a dolgokat, személyeket, amelyek engem körül öveznek, megbecsülni az életünket, az egészségünket, és odafigyelni nem csak arra az életnek a hálójára, hanem a léleknek a hálójára, a kapcsolatainknak a hálójára. Mosni, kötözni, megerősíteni, hogy bármibe beleakad, én azt meg tudjam őrizni. Halak helyett emberek. Ami igazán lényeges. Mármennyire is súlykolja a világ, hogy az életünk a külső anyagi lét, a siker teszi boldoggá, látni kell az alapot a kapcsolatainkban. Az Istennel, egymással, amire mind kiegészítő lesz az életben. Egy ember számára, aki fényforrásként Istenhez megy, jobban látja a bűneit, majd kételkedik abban, hogy Isten, hát sokszor ugye meghallgatja az embernek az imáját. Ahogyan Péter apostol hajója egykor tele volt halakkal, úgy minden napnak Isten gondolatával és jó cselekedetekkel kell eltölteni a mai kor emberének az életét. Használjuk fel bölcsen életünk idejét, amelyet Isten szabadításunkra szánt, hogy egy napon érdemekkel, teli kézzel álljunk Isten előtt, és hallgassuk meg Jézus Krisztustól a következő szavakat. Keresztények egész életében munkálkodtál, de a munkád áldott volt, úgyhogy jutalmad legyen a nagy mennyben. Jutalmad lehet, nagy lesz majd a mennyben. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, Görög katolikus percek című műsorunkat hallhatták. Pősze Gergely atya, a nagybégányi, kisbégányi és guti egyházközségek áldozópapjának gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гут. Дякуємо за увагу! Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görög Katolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Юла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем, іргалом і békesség, адасség nékünk bőségesen. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek, jóságnak, szeretetnek, Istene, meghajtjuk magunkat Te előtted, a Te fenséged előtt, a Te mindent betöltő hatalmad előtt, a Te jelenléted előtt, és megköszönjük Neked, hogy mindedig megtartottál bennünket. Megköszönjük Neked azt, hogy Neked gondod volt a mi életünkre, Te voltál az, aki a Te kegyelmedből kiárasztottad ránk a mindennapokban, azokat az áldásokat, amelyek megtarthattak bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sok mindenben jó dolgunk van a Te ismeretedben, és olyan sok mindenben, amikor harcaink vannak, amikor terheket hordozunk, akkor tőled kérhetünk erőt. Kérünk, Urunk, hogy a mai reggelen is szólj hozzánk úgy, ahogyan azt énekeltük, szólj hozzánk, és Te tégy bennünket készé és alkalmassá arra, hogy meghalljuk a Te szavadat. Bocsásd meg azt, amikor földre hagyjuk hullani a Te drága igédet, amikor nem akarjuk, hogy a Te igéd átformáljon bennünket, amikor nem hagyjuk, hogy a Te igéd megszólítson. Kérünk, hogy most hadd szóljon hozzánk, hadd érintsen meg bennünket, hadd gyújjon tűz a mi lelkünkbe, a mi szívünkbe, hogy még inkább odaadjuk, oda áldozzuk önmagunkat Te neked, a Te szolgálatodba, Te követésedbe. Kérünk, hogy így munkálkodj bennünk, és így készíts bennünket az ige meghallására, megértésére és megcselekvésére. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a Jakab levelőből szeretném felolvasni, a Jakab levelének a 3. fejezetéből, a 13. verstől kezdődően a 18. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyről, a Jakab leveléből, a 3. fejezetből, a 13. verstől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs zelítséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és Jakab levelének nagyon sok olyan része van, amit érdemes kimazsolázni, amit érdemes felvértezni a mi gondolatainkat, a mi szívünket nagyon sokféle élethelyzetben. Mai napon a bölcsességet, a bölcsességnek a kérdéskörét feszegeti néhány mondatban ez a levél, és azt gondolom, sokunk számára, ha az ige alapján keressük a választ arra, hogy mi is a bölcsesség, vagy milyen a bölcsesség, akkor eszünkbe jut a példabeszédek könyvéből az, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A bölcsesség kezdete az Isten félelme. Ez egy nagyon sokat idézett és nagyon mély teológiai gyökerekkel rendelkező megállapítás, felismerés, kijelentés, hogy minden bölcsességnek, a valódi bölcsességnek az igazi mértékegysége az a tiszta lap, amivel el lehet kezdeni gondolkodni arról, hogy valóban bölcsek vagyunk, az annak a felismerése, hogy kicsoda az Isten. És nem csak az Isten létének, az Isten létezésének a beismerése, felismerése a bölcsesség, hanem itt nagyon izgalmas módon a félelemről van szó. Az Isten félelmében folytatott, az Isten félelmében megélt életről, élethelyzetekről. Az Isten félelme a bölcsesség kezdete. Nem az Isten ismerete, nem az Isten hit, hanem úgy, hogy az életemet alá is rendelem az Istennek. És valahogy így kell értenünk, és így kell keresnünk a kulcsot a megértéshez, ahhoz, hogy miről beszél itt Jakab apostol, amikor azt kérdezi, hogy kicsoda bölcs közöttetek? Kicsoda az, aki bölcs közöttetek? És halljuk be azt is, hogy ez egy egészen provokáló kérdés, mert bármilyen közösségben kérdeznénk is meg, lehet ez akár egy óvodáskorú közösség, és lehet egy egyetemista, vagy egy idősek klubja, aki azzal válaszol, aki úgy válaszol, hogy hát én vagyok a bölcs, arra mindenki olyan kétkedően néz, és mindenkiben van egy egészséges ellenérzés azzal szemben, hogy magát bölcsnek mondja, hogy magát bölcsnek láttassa, hogy magát bölcsnek titulálja mások előtt, és ez valahol nagyon is helyes, hogy ad az Isten annyi jogosságot számunkra, hogy ismerjük be, fedezzük fel, hogy mennyire nem vagyunk bölcsek. De hogy magában mit gondol az ember, azt is érdemes egy kicsit megvizsgálni. Mert azért nagyon sokszor megfogalmazódik az, hogy annál a másiknál, vagy azoknál én okosabb vagyok, bölcsebb vagyok, én többet tudok. És igazából ez egy nagyon-nagyon alattomos gondolata az embernek, ami ütközik itt az Isten igéjével, hiszen az Isten igéje arra biztat, az Isten igéje azt kérdezi meg, hogy ki az, aki bölcs, aki bölcsnek látja magát, aki bölcsnek hiszi magát. És mindenki magának válaszoljon, hogy ugye az élet nagy dolgaiban, a hétköznapokban, a kapcsolataiban, amik otthon vannak, amik a munkahelyén vannak, ó, hányan gondolják azt, hogy okosabb vagyok én, mint a főnököm. Okosabb vagyok én, mint a párom, mint a társam, okosabb vagyok, mint akik mellettem vannak mind. És nekem el kell az ő butaságaikat hordoznom. Én vagyok a bölcs. Valójában én vagyok a bölcs. Olyan sokszor magunkat akarjuk mások fölé helyezni ezzel kimondatlanul. És amire az Isten igéje biztat bennünket, azt mondja, hogy hát ha valaki bölcsnek akarja mutatni, vagy mondani magát, bölcsnek gondolja magát, akkor az mutassa meg a magatartásával. És ebben hadd szólítson meg bennünket az Isten igéje, ebben hadd biztasson bennünket az Isten igéje arra nézve, hogy valójában a mi bölcsességünknek az, amit magunkról gondolunk, amitben magunkat többnek vagy jobbnak hisszük másoknál, annak látszania kellene a mi magatartásunkkal. Érdemes azt is elmondani, hogy nagyon sokféle bölcsességet próbálhatunk meghatározni ebben a világban, ugye az emberekre levetítve, hogy ki mit ért bölcsesség alatt. Tehát az, hogy be tudom csapni a másikat, az nem azt jelenti, hogy én vagyok az okosabb, vagy én vagyok a bölcsebb. Az, hogy el tudom érni, hogy az én akaratom érvényesüljön, még az sem azt jelenti, hogy én vagyok az okosabb, vagy én vagyok a bölcsebb. Itt nagyon konkrétan, nagyon nagy alázatra int az Isten igéje, amikor azt mondja, hogy mutassa meg, így olvassuk, mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A bölcsesség és a szelídség olyan szorosan együtt jár itt az Isten igéjének a súlyával, az Isten igéjének a kijelentésében, hogy hadd szembesítsen ez is bennünket azzal, hogy mennyi minden téves gondolat van a mi fejünkben arra nézve, hogy ki a bölcs? Vagy hogy mit jelent bölcsnek lenni egy-egy élethelyzetben? Mit jelent bölcsnek maradni egy beszélgetésben? Bölcs szelídséggel részese lenni ennek. Amiről ma beszél az Isten igéje, az ez a bölcsesség, ez a szelíd magatartásban megnyilvánul, a szelíd magatartásban láthatóvá váló bölcsesség. És azt is nyugodtan kimondhatjuk, megvallhatjuk, hogy nagyon ritka az, amikor egy közösség észreveszi, felfedezi, hogy kik azok, akik az ő szelíd bölcsességükkel jelen vannak egy közösségben. Mert nem hangoskodik, nem provokál. Itt a végén nagyon szépen fel van sorolva, hogy a felülről jövő bölcsességnek mik a jellemzői. Tehát ez nem az, ami a világban van. Nem úgy működik, ahogyan a világban van, ahogy a politikai életben van, ahogy a gazdasági életben van, ahogy a legtöbb közösségben jelen van. Hanem ez a bölcsszelítség, ez az Istennek különös ajándéka. És talán érdemes még ide hozni azt is, hogy az előző ige szakasznak a fényében hogyan lesz a helyére, hogyan kerül a helyére a bölcsességnek a kérdése is, és a nyelv bűnének a kérdése is. Hiszen a megelőző ige szakaszokban arról beszél az Isten igéje, hogy ugyanabból a forrásból hogyan fakadhat keserű meg édes víz, hogyan fakadhat ugyanabból a szájból ugyanaz a nyelv, hogyan mondhatja ki az áldást is, meg az átkot is, hogyan lehet részese úgy a közösségnek, hogy jót mond, hogy támogat, másrészt meg ellenséges és rombol. Hogyan jöhet ugyanabból a szájból? És itt tér rá a bölcsességre, hogy na, akkor mutassátok meg, hogy ki a bölcs. És ítéljétek meg, hogy a kettő közül még az, ami valóban felülről jövő isteni bölcsesség. Az, ami magatartásával mutassa meg mindenki, mit jelent ez a bölcs szelídség. És így folytatja. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. És azt gondolom, hogy ez egy olyan szembesítése az Isten igényének ott és akkor, akiket Jakab akart szembesíteni, és akikkel ma, amivel ma akar az Isten igéje bennünket szembesíteni. Hogy mind a nyelvbűnei, mind ez a téves, elkóborolt bölcsesség, ami van, értsük jól, tehát van az Istentől elszakadt, az Isten igazságát, az Isten kijelentését, az Isten vezetését nem tudomásul vevő bölcsesség van ebben a világban. Sőt, uralkodik. Nagyon sokakat leural, nagyon sok mindenben uralkodik. Csak ez nem az Istentől jövő bölcsesség. Ez nem az Istentől jövő bölcsesség. Mert ha ott van a szívben az irigység, a viszálykodás, akkor ne gondoljuk azt, ne higgyük azt, ne hagyjuk magunkat becsapni azzal, hogy valóban bölcsek vagyunk. Mert a bölcsembernek a szívében ezek nincsenek. Mert arról beszél az Isten igéje, hogy ha keserűség és irigység van a szívetekben, akkor valahol letértél arról az útról, valahol lesodródtál az igazságnak arról az ösvényéről, ami a bölcsességhez visz, ami a bölcsességben megtart téged, ami a szelídségben megtart. És óda sokszor van ott irigység és viszálykodás az ember szívében, az emberek szívében. Hányféle módon nyilvánul meg, hányféle módon van jelen az, ami viszályként, irigységként, haragként beszennyezi az embernek a szívét. És hadd figyelmeztessem ma Isten igéje, hogy a felülről jövő bölcsességnek a kiteljesedéséhez szükségünk van arra, hogy nap mint nap gondozzuk és gyomláljuk a mi szívünket, és ne engedjük, hogy beszennyezze a világból megtapasztalt, a világból bennünket ért nagyon sokféle inger és dolog, ami körülvesz bennünket. Hiszem azt, hogyha valaki valóban keresi ezt a bölcsességet, és keresi azt a békességet, amit ez a bölcsesség hoz, mindenki számára, minden élethelyzetünkben, minden körülményünk között, minden közösségünkben, minden ember számára keresendő, elérhető ez a bölcsesség. És arra biztat majd később bennünket Jakab, hogy tehát akik kérik, azok meg is kapják. És kérhetjük azt is, hogy ez a keserű irigység, ez a viszálykodás, sokféle széthúzás, a romboló gondolatok, amelyek gyakran betöltik a szívünket, amelyek gyakran felszínre törnek, amelyekkel sokszor nem is tudunk mit kezdeni. Fedezzük fel, hogy ez nem az Istentől van. Nem az Isten küldi, nem az Isten akarata az, hogy ezekkel küzdjünk. Az Isten akarata az, hogy ezeken uralkodjunk. Ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Mert mi mindig akarunk ragaszkodni a magunkéhoz, a magunk bölcsességéhez, a magunk látásához, a magunk elgondolásához, hogy nekem van igazam, én vagyok a jobb, én vagyok az okosabb, törekszünk, igyekszünk, viszálykodva igyekszünk azért, hogy én győzedelmeskedjek, én jöjjek jó ki egy-egy helyzetből. Mindenki lássa, hogy én vagyok a bölcsebb, az erősebb, az okosabb. Van ilyen bölcsesség, és sokakban munkálkodik, és sokaknak az életét tönkre is teszi. Ez kérkedés az igazság ellen. Kérkedés az Isten igazságával szemben, mert neki van igaza. Mert ővé minden bölcsesség. Mert ő tud bennünket helyes úton tartani. Vétek, vétkezés az igazsággal szemben. Sőt, igazából még ennél is mélyebb és ennél is nyomasztóbb ennek a gyökere, ez a bölcsesség nem felülről jön. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Földi, testi és ördögi. Iszonyatosan nehéz kifejezések, amelyek kell, hogy valahol felébresztenek bennünket, józanságra ébresztenek bennünket, hogy milyen nagy súlya van annak, amikor hagyom, hogy a viszálykodás, az irigység, és meg annyi földi dolog befészkelje magát az én szívembe, és ne engedje, ne hagyja, hogy az Isten bölcsessége uralkodjon rajtam. Hogy az Isten bölcsessége kiteljesedjen bennem. Hogy bölcs magatartással, szelíd bölcs magatartással éljem az életemet. Ott, ahol vagyok, amiben vagyok, abban a körülményben, azokban az élethelyzetekben, azokkal a kihívásokkal, amikkel vagyok, hogy bölcs szelídséggel ott legyek az Isten lábainál. És hagyjam, és kérjem, hogy az Isten tisztítson meg. Amikor ettől elszakadok, amikor nem ez van bennem, amikor a földi bölcsességem uralkodik, amikor kérkedem az igazsággal szemben, földi, testi és ördögi. Nagyon félelmetes kifejezések ezek. Mert ahol irigység van, így olvassuk tovább, mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Nem tudom, hogy kell ezt sokáig magyarázni. Elég, ha körülnézünk. Nem tudom, hogy érdemes-e ezt bármilyen módon is értelmezni, úgy, hogy nem akarom meglátni azt, hogy kicsiben, nagyban, kis körökben és nagy körökben körülöttünk mennyi zűrzavar, mennyi viszálykodás van. Földi, testi és ördögi bölcsesség. Ez okozza, ez hozza magával. Amiben nincs szelídség, nincs békesség, nincs egymás segítése, nincs egymás elfogadása, nincs egymásra való tekintés. És azt mondja az Isten igéje, ebből a kivezető út, ami megtarthat bennünket, a felülről adott bölcsesség, így olvassuk, a felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Ez az isteni bölcsesség. Ez a felülről jövő bölcsesség. A felülről jövő bölcsességnek a teljessége, a kiteljesedése, ami tiszta, ami békeszerető és ami méltányos. És törekedjünk arra, hogy ez a bölcsesség, ez a felülről jövő bölcsesség legyen jelen és uralkodjék a mi életünkben, a mi kapcsolatainkban, a mi mindennapjainkban, amivel tudunk engedékenyek lenni, tudunk irgalmasak lenni, tudunk jó gyümölcsöket teremni, tudunk részrehajlás nélkül, magunk felé való részrehajlás nélkül is az Isten akaratában helytállni, ott maradni. És azt gondolom, hogy valamennyien hiával vagyunk ennek a bölcsességnek, ennek a felülről jövő bölcsességnek. És hadd biztosan Isten igéje arra, és hadd szembesítsen azzal, hogy mennyire nagy szükségünk lenne erre a felülről jövő bölcsességre. És gondoljunk bármelyik kapcsolatunkra, még a jól működő kapcsolatainkra is, amiről azt gondoljuk, hogy jól működő. ott is szükségünk van erről a felül jövő bölcsességre, ami helyre tudja hozni, ami be tudja teljesíteni azokat a kapcsolati rendszereket, a kapcsolati rendszereket működtető valóságot, ami az Isten országában, az Isten kegyelmében jelen van. Ez egy felülről jövő és tiszta adomány, amivel az Isten bennünket meg tud ajándékozni, amivel ki tud mosni, amivel meg tud tisztítani a képmutatástól, az irigységtől, a részrehajrástól, amivel valóban lehet gyümölcsöket, jó gyümölcsöket teremni. A magatartásunknak követnie kell mindazt, amit megértünk az Isten bölcsességéből, amit az Isten felülről jövő bölcsessége elvégez bennünk. És az utolsó vers, amiről beszél még a mai napon Isten igéje, az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Ha valamire, hát erre a békességre szükségünk van. Ha valamikor, akkor azokban az élethelyzetekben és azokban a körülményekben, amikben vagyunk, amikben nagyon sok békétlenség vesz körül bennünket, nem csak a háborúra tessenek gondolni, hanem nagyon sok békétlenség, ami betölti az embereknek a szívét, ami jelen van a mindennapokban, ami megterheli az embereket, ami aggódással nyomasztja őket. Ezek ellen is úgy lehet védekezni, úgy lehet megtapasztalni az ebből kivezető utat, hogyha engedjük, hogy az Isten békessége kiáramoljon, az Isten békessége jelen legyen a mi szívünkben. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Ez nem azonnal van. Ez elvettetik, ez a békesség elvettetik a te magatartásod által, a te hozzáállásod által, a te szívednek indulata által, a te szívednek tisztasága által. Elvettetik az igazság gyümölcse a békességben. És kívánom, kedves testvérek, hogy tapasztaljuk meg és éljük meg azt, hogy mit jelent az Isten bölcsességében. Ha kell csöndben maradni, ha kell, akkor bizonyságot tenni az igazságról. De az igazságról. Nem kérkedni az igazsággal szemben, ahogyan korábban mondta az ige, hanem az igazságról bizonyságot tenni, az Isten igazságáról bizonyságot tenni. És hagyni, hogy az Isten igazsága áramoljon a szívünkbe, az Isten igazságát szem előtt tartva, lássuk meg saját magunkat is, saját magunk helyzetét. És ez a bölcsesség, amiről beszél, itt ma ez a rövidke ige szakasz, az annak a felismeréséből fakad, hogy kicsoda az Isten, és hogy hogyan akar az Isten a mi életünkben, és nem csak személyes életünkben, hanem egy közösségnek az életében is áldásokat kiárasztani. Kívánom, hogy így legyen jelen ez a felülről jövő bölcsesség valamennyiünknek a mindennapjaiban, és akinek nincs, az merje kérni az Istentől. Merje magát elcsendesíteni, megalázni, beismerni, hogy szükségünk van erre a bölcsességre. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket szelíd bölcsességgel, amelyben megérthetjük, felfedezhetjük, hogy miért történnek és történtek úgy dolgok, ahogyan megtörténtek. Miért engedtél mélységeket, miért engedtél sok könnyet, fájdalmat meg az életünkben, és miért kell sokszor ma is nehéz terheket hordoznunk. Kérünk, hogy ne engedd, hogy földi módon, világi módon keressük erre a válaszokat, hanem szelíden és alázatosan tőled kérjük el, mi az, ami a te szemedben tiszta, igazságos, méltányos, ami helyes. Taníts bennünket, Úrunk, elfogadni a te kezedből a keserű poharat is, a nehézséget is, a sok küzdelmet is, és kérünk, hogy adj nekünk bölcsességet ahhoz, hogy ezekben a harcokban meg tudjunk állni. Te tarts meg bennünket, hogy futásunkat elvégezzük, hogy harcunkat megharcoljuk, hogy a hitet megtartsuk. Kérünk, Urunk, hogy így munkálkodj bennünk, így áraszt ki ránk a te felülről jövő bölcsességedet és annak minden áldását. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk bölcsességet abban is, hogy hogyan kell elhordoznunk a betegségeket, megpróbáltatásokat, hogyan kell a magányosságban hozzád kiáltani és téged segítségül hívni. Eléd hozzuk, Urunk, egy nőtestvérünket, aki kórházban van, fohászkodunk az ő gyógyulásáért, testi és lelki épüléséért, te segítsd meg őt. És egy másik nőtestvérünkért is imádkozunk, aki szintén kórházba került, te tartsd meg őket, te hallgass meg az ő imáikat, és adj nekik felülről jövő bölcsességet, hogy te hozzád forduljanak, téged hívjanak segítségül, hiszen minden bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme. Kérünk, hogy ezt a félelmet, ezt a szent félelmet áraszt ki a mi szívünkbe, hogy téged keressünk és téged hívjunk segítségül, hozzád forduljunk először, és halljuk meg a te szavadat. Urunk, oly sokszor te elmondod, és tudtunkra adod, mi az, ami előtted kedves. Adj nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy mindezt meg is tudjuk cselekedni. Kérjük, hogy lelkeddel munkálkodj bennünk, lelkednek ajándékát, lelkednek jelenlétét ne vondd meg tőlünk. Jézus Krisztusért, ami megváltó Úrunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

kerestem, mégis itt van. Lépd el a szívemen halkan, azt súgja az idő, értünk él végtelen utakról.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
3: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0620 78 49 950-es телефонсамот. Тегє халхатова вааалакузашат. 066 78 49 950.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

Dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyázzatok, va! Jó
1: FM. Klassné radio.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев, а рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv, a Királyok hangja, a rock történelem egyik legikonikusabb zenekarára, a Queenre emlékezünk. Antal István vagyok, az elkövetkezendő fél órában végigjárjuk a legendás együttes legnagyobb pillanatait, hallgatjuk slágereiket, megismerjük a háttér történeteket, és természetesen nem feledkezünk meg Freddie Mercury varázslatos egyéniségéről sem. Maradjatok velünk, kezdünk! Vítanie radio slušateľom, s vami vedúci Antal István. V dnešnej programe muzičný track my provedeme čas s legendárnym britským hurtom Queen, jedným z najúspešnejších hurtov v histórii rock muziky. My oznámime sa s predhistóriami i zvyčajno nezabúvajme pro čarovnú osobnosť Freddie Mercury. Počínajme.

Queen nem csupán egy rockzenekar volt, egy valódi forradalmi jelenség Brian May, Roger Taylor, John Deacon és az utánozhatatlan Freddie Mercury alkották azt a négyest, amely örökre beírta magát a zene történetében. De vajon hogyan kezdődött minden? A banda az 1970-es évek elején indult Londonból, és az első albumuk még csak egy ígéret volt ahhoz képest, amit később elértek. A nagy áttörést az 1975-ös A Night at the Opera album hozta meg számukra, rajta egy dallal, amely minden idők egyik legikonikusabb zenei mesterműve lett.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: Igen, a Bohemian Rhapsody egy 6 perces zenei utazás, amely operát és rockot vegyítve valami teljesen újat teremtett. Tudtátok, hogy a kiadó először nem akarta kiadni, mert túl hosszúnak tartották? De Freddy ragaszkodott hozzá, és milyen jól tette. Az 1984-es Dalta Rádió Gagát Roger Taylor, akkor 3 éves fia, Félix ihlette, aki otthonukban rámutatott a rádióra, és azt gagyogta. Rádió Gaga. Taylornak megtetszett a dolog, és a szavakkal jászadozva kitalálta végül a Rádió Gaga címet.

Queen mindig is szerette a határokat feszegetni. A 80-as években új stílusokat is beépítettek zenéjükbe, a diszkótól a funkig, és olyan slágereket szereztek, amelyek azóta is töretlen népszerűségnek örvendenek.

Freddie Mercury 1991-es halála hatalmas veszteség volt a zenész világ számára, de öröksége örökre velünk marad. Érdemes tudni a valaha élt legnagyobb férfi hangjáról, hogy bőkezűsége nem ismert határt. A halála után derült ki, hogy névtelenül sok emberen segített anyagilag.

A Kvindalai ma is milliókat inspirálnak, és generációk nőnek fel rajtuk. Ennyi fért mai műsorunkban. Ez volt a Zenesáv, ahol a Queen-re emlékeztünk. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Búcsúzik a szerkesztő és műsorvezető Antal István, és ne felejtjétek, the show must go on. Сегодня управляем музычный трек, мы провели час с легендарным британским гуртом Queen, одним из наиуспішніших гуртів в истории рок-музыки. Залишайтеся и надалі с Радіополіс FM.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Vizi Péter és Vizi Pál. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy öreg király, s annak egy szépséges, szép leánya. Akadt is a király kisasszonynak kérője, nem egy, de 12 is. Hanem az öreg király egyhez sem adta, mert egy éjjel valami csodálatos álmot látott, azt előbb meg akarta fejtetni az ország bölcsembereivel. Az volt a király álma, hogy a leánya két korsó vizet kiöntött a földre. Az a víz elkezdett áradni, s olyan nagyra áradott, mint a tenger. Elborította az ő országát, de nem csak azt, elborította az egész világot. Reggel, amint felkelt a király, összehívatta mind az ország bölcseit, a jövendőmondókat, az álomfejtőket, s elmondotta nekik az álmát. Összeültek a bölcsek, s nagy tanakodás után meg is fejtették az álmát a királynak. Azt mondták, hogy az a két korsó víz két vitéz fiút jelent, s az a két vitéz fiú a király kisasszony gyermekei lesznek. A kiöntött víz áradása a két fiú vitézségét jelenti, s az a szörnyű nagy áradás meg azt, hogy az a két fiú elfoglalja az egész világot, s egyben az öreg király országát is. Mert hogy megijedt az öreg király ettől az álomfejtéstől, az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ne adja férjhez a leányát, hanem a legmagasabb hegy tetején építessen egy kis vasházat. Azon a vasházon ne legyen se ajtó, se ablak, csak éppen egy akkora lyuk, hogy egy csupor meg egy tányér, s mi más egyéb, ami kell, beférjen rajta. Ebbe a kicsi házacskába zárja be a leányát, ki se eressze soha, s akkor nem teljesedik be az álma. Hát az öreg király megfogadta a bölcs emberek tanácsát. Felvitte a leányát a legmagasabb hegy tetejére, körülépítette egy kis vasházacskával, s azon csak éppen akkora lyukat hagyatott, hogy enni és innivalót beadhassanak neki. Hely, sírt a szegény király kisasszony, szakadott a könnye, mint a záporeső. De hiába sírt, az öreg király nem kegyelmezett. Sírás volt éjjel, nappala, nem látta a fényes napot, nem látott sem embert, sem állatot. Egyszer mi történt, mi nem, elég az, hogy nagy csuda történt. A kis vasházacska földjéből forrás víz budjant ki. A király kisasszony nagy örömmel ivott belőle, aztán lefeküdt, elaludt szépen, csöndesen. S ím, halljatok csodát? Két aranyhajú gyermek játszadozott reggel körülötte. Éppen Péter és Pál napja volt, s a király kisasszonya két fiút elnevezte Péternek és Pálnak, s arról a forrásvízről még vezetéknevet is adott nekik. Úgy hívta őket, Vizi Péter és Vizi Pál. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak elmúlt a rossz kedve, dajkálta, nevelte a gyermekeket, s mire hétesztendősek lettek, úgy megerősödtek, hogy egyszerre csak nekidültek a vasházacska falának, s az oldalát kidöntötték. Most már mehettek, amerre szívüknek tetszett. A fiúk az anyjukkal együtt azt határozták, hogy az anyjuk csak maradjon a házacskában, az oldalát helyreállítják, s maradjon ott, míg visszajönnek a szabadítására. Elindult a két fiú. Bementek a városba, ott szereztek maguknak nyilat, kardot, kést, mindenféle fegyvereket. Aztán addig mentek, míg egyszerre csak az út két felé vált. Ott letelepedtek egy fa alá. Nem is gondolták, hogy miféle fa alá telepedtek le. Ez a világ jósfája volt. Aki e fa alatt valamit kívánt, annak minden kívánsága teljesedett. Leült a két fiú a fa alá, ottan beszélgetnek, tanakodnak. Egyszerre csak azt mondja az egyik. Há, Istenem, de jó volna egy kicsi ropogós malacpecsenye! Abban a pillanatban, ahogy elsóhajtotta magát, leesett a fáról egy sült malac. Most már tudták, hogy a világ jósfája alatt vannak. Kívántak is mindenféle jó ennivalót, innivalót, s a fáról csak úgy hullott le, amit szemük szájuk kívánt. Mikor aztán jól laktak, s jól kipihenték magukat, azt mondja Péter. No, öcsém, itt kétfelé válik az út. Váljunk el mi is egymástól. Merre akarsz menni, jobbra-e vagy balra? Azt mondta Pál, hogy ő jobbra megyen. Jól van, öcsém, mondta Péter, akkor én balra megyek. De előbb a késünket szúrjuk belé ebbe a fába, s ha majd valamelyik visszakerekedik kettőnk közül, húzza ki a másik kését. Hogyha fehér víz folyik ki utána, az azt jelenti, hogy a másik él, és jó dolga van. De ha piros vér folyik, az a másiknak a halálát jelenti. Beszúrták a késüket a fába, keserves könyhullatások közt elbúcsúztak egymástól. Péter ment balra, Pál jobbra. Alig, hogy elváltak egymástól, Péter meglát egy farkast. Ráhúzza a nyilat, meg akarja lőni, de a farkas könyörögni kezdett, hogy ne bántsa, inkább egy kölykét neki adja. Jól van, nem ölte meg Péter a farkast, de a kölyköt elfogadta, s vitte magával. Megy mendegél, s meglát egy tigrist, célba veszi azt is, de azt mondja a tigris: ne lőj meg, királyfi, neked adom egy kölykemet, bizony hasznát veszed. Péter leeresztette a nyilát, nem lőtte meg a tigrist, hanem a kölykét magával vitte, s úgy ment tovább a tigris és farkas kölyökkel. Amint menne, mendegélne, elejbe toppan egy oroszlán. De biz ő nem ijedt meg, célba veszi ezt is, azt mondta az oroszlán. Hallod-e, te királyfi, ne ölj meg, inkább neked adom egy kölykemet, bizony még nagy hasznát veheted. A királyfi megkegyelmezett az oroszlánnak is, elfogadta a kölykét, úgy ment tovább a három kölyökkel. Mentek, mendegéltek hetet-hét ország ellen, erdőkön, mezőkön által, s egyszer beérnek egy rettentő nagy városba. De abban a városban minden ház gyászfeketébe volt húzva. Az utcák is be voltak teregetve gyászfekete posztóval, de még a hidak is, de még a fák is. Volt a város végén egy kicsi ház, abban lakott egy öreg asszony. Bemegy ahhoz Péter, köszön illendőképpen, s kérdi: ugyan bizony, öreg anyám, miért húzták ezt a várost gyászfeketébe? Jaj, lelkem fiam, ne is kérdezd! Ennek előtte 24 esztendővel egy irgalmatlan nagy sárkány keresztül repült a városon, s a város kútjába beleeresztett egy tojást. Abból a tojásból kikelt egy 12 fejű sárkány, s ez a sárkány adót vetett ki a városra, hogy csak úgy áld vizet, ha minden esztendőben egy 18 esztendős leányt a kútba vetnek. Ebben az esztendőben csak egy 18 esztendős leány van, és ez a királyé. Most rákerült a sor. Azt üzente a királynak a sárkány, hogyha a leányát szép szerével odaadja, többet nem sanyargatja a várost, mert a király kisasszonnyal elrepül nagy sárkányországba. Hiszen csak akadna egy vitéz ember, aki a sárkányt megölje, neki adná a király a leányát s fele országát. No, Péter, gondolta magában a fiú, most mutasd meg, mit tudsz. A király kisasszonyt másnap kellett vinni a kúthoz. Péter hát lefeküdt az öreg asszonynál, hogy jól kipihenje magát, de hajnalhasadáskor felkelt. Jól kifente a kardját, adott az állatjainak enni, amennyi csak beléjük fért, s úgy sétált a város kútjához. Hát úgy délfelé hozzák szegény király kisasszonyt, gyászfeketébe vont hintón, s a hintó előtt 12 paripa, mind a 12 holló fekete, s azokon is gyászfekete posztó. Jött a hintó után a nép is, de jó messziről. Sírt a király kisasszony, sírt az apja, anyja, sírt minden jó lélek. Csak egy ember jött a király kisasszonnyal, a vörös herceg. Ez előállott, hogy ő majd megöli a 12 fejű sárkányt. Vízi Péter fel sem ment a királyhoz, nem is ajánlotta magát, csak ott állott a kútnál, s várta a sárkányt. Hát egyszerre csak nagy budgyokat vet a víz, kavarodik, zavarodik, a színében sötétre változik. Aztán szakadni kezd a kútból a vörös láng, a kék láng, a zöld láng. Ez már a sárkány torkából szakadott ki. Ím, csak ugyan jő a sárkány. Kiveti magát a kútból, tátogatja rettentő nagy száját, mind a 12-t. Üti a földet a farkával, hogy csak úgy döngött, renget belé. Haj, a vörös hercegnek sem kellett egyéb. Egyszerébe inába szakadt a bátorsága, s nagy hirtelen felmászott egy fűzfára. De bezzeg nem ijedt meg Vízi Péter. Kirántotta széles, görbe kardját, s neki a sárkánynak. Szakadt a verejték Vízi Péterről, de szakadt a sárkányról is, mert hiába erősködtek, sem Vízi Péter nem tudta halálosan megvágni, sem a sárkány nem tudott úgy fordulni, hogy a farkával megcsaphassa Vízi Pétert, pedig mindazon mesterkedett. Hanem mikor az állatok látták, hogy a gazdájuk mindjárt a fűbe harap, Uccu! Neki a sárkánynak! A tigris bekapta a farkát, megragadta az oroszlán is, meg a farkas is, s abban a szempillantásban Vizi Péter beleugrott a sárkány 12. szájába. Nagy hirtelen a buzogányával kipeckelte a száját, leszaladt a gyomrába, ottan megtalálta a sárkány lelkét fekete galamb képében, annak a szívét keresztül szúrta, s amint vége volt a fekete galamb életének, vége lett abban a minutában a sárkány életének is. Akkor Vizi Péter szépen végig sétált a sárkánynak mind a 12 fejében. Mind a 12 fejében talált egy-egy aranyalmát, azokat a zsebébe tette, s szépen kisétált a földre. Szörnyűképpen el volt fáradva Vizi Péter, a fejét lehajtotta a király kisasszony ölébe, s egyszeribe elaludt. Elaludtak az állatjai is, de a fűszfán ülő vörös hercegnek sem kellett egyéb. Bezzeg most nem félt. Leszállott a fűzfáról, felkapta a Vizi Péter kardját, a másik kezével befogta a király kisasszony száját, hogy ne kiálthasson, s Vizi Péter nyakát levágta. Nem volt arrafelé senki lélek, aki ezt látta volna. A vörös herceg hát szépen hazavezette a király kisasszonyt, de útközben megmondta neki, hogy ha elárulja, így meg úgy öli meg. Fölmennek a palotába. Ott a vörös herceg eldicsekedik, hogy így meg úgy ölte meg a sárkányt, s mert hogy a király kisasszony nem mert szólni, mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A vendégségnél a vörös herceget a főhelyre ültették, de még 12 sejempárnát is tettek alája. Amíg a királynál folyt a dínom-dánom, lakodalom, az alatt az állatok felébredtek, s látják, hogy a gazdájuk feje le van vágva. Nosza szalajtják a tigrist, mert az volt közöttük a legjobb futó, hogy hozzon az erdőből forrasztófüvet, azzal majd visszaforrasztják a gazdájuk fejét. Elszalad a tigris, s amint szalad az erdő felé, találkozik egy nyúllal. Annak a nyúlnak a szája tele volt valami fűvel, kérdi a tigris. Mit viszel te, nyúl? Én bizony útilaput a fiamnak. Add csak ide, találsz te még ott, ahol ezt találtad, nekem nagyobb szükségem van erre. Jó szívvel, nem jó szívvel a nyúl az útilaput odaadta a tigrisnek, s a tigris visszaszaladt a társaihoz. Hát, melyikért a doktorsághoz? Kérdi az oroszlám. Én értek, mondta a farkas. Minden nemzetségem doktor volt. Noha úgy, hát forrasd vissza a gazdánk fejét. Felkapja a farkas a Vizi Péter fejét, egy pillanatra oda is forrasztja, de mikor talpra állítják, akkor látják, hogy a képes fele hátrafelé van fordulva. Ejnye, ilyen olyan teremtette! Kiáltott az oroszlán, s jól pofon ütötte a farkast. Hát így tanultad ki a doktorságot! Hirtelen lekapta Vizi Péter fejét, előre fordította a képes felét, s úgy forrasztotta a nyakához. Vizi Péter egyszeribe kinyitotta a szemét. Azt hitte, hogy csak nagyot aludott. Az állatjaitól tudta meg, hogy mi történt vele. Na megállj, vörös herceg! Mindjárt megkeserítem én a lakodalmadat. Elébb a sárkány 12 fejéből kiszedte az aranyfogakat. Volt mind a 12-ben 2. A tarisznyájába tette, s azt mondta az állatjainak. Gyertek velem, édes szolgáim! Bement a városba egyenesen az öreg asszonyhoz, s attól megtudta, hogy már áll is a lakodalom javában. De bezzeg nem volt Vizi Péternek maradása. Szólította az állatjait, ment fel a palotába. S ahogy ment fel a garádicson, csak hullani kezd a sejempárna a vörös herceg alól. Először egy, utána kettő. Egyszerre csak úgy leesett a kopasz földre, hogy alig tudták felszedni. Bekiáltott Vizi Péter a palotába. Gyere ki, te vörös herceg, ha igazi vitéz vagy! Helyrezkedett a vörös herceg, mint a nyárfa levél. Ment is volna, nem és, nem tudta, hogy mit csináljon. De a király kisasszony csak bíztatta. Eredj csak, eredj, mutasd meg a vitézségedet! Megint bekiáltott Vizi Péter. Gyere ki, te sárkányölő herceg! Eredj, eredj, bíztatta a király kisasszony. Mutasd meg, hogy te ölted meg a sárkányt. Mit volt, mit nem tenni a vörös hercegnek? Kimegy az udvarra nagy reszketve, kirántja a kardját, de bíz azt ránthatta, többet a hüvelyébe vissza sem dughatta. Csak egyszer vágott hozzá Vizi Péter, s mindjárt a fűbe harapott. Akkor bement Vizi Péter a palotába. Elővette a tarisznyájából a 12 aranyalmát, meg a sárkány 24 aranyfogát, s mondta a királynak. Ím, ezzel bizonyítom, felséges királyom, hogy én öltem meg a sárkányt, s nem a vörös herceg. De bezzeg bizonyította a király kisasszony is. De bezzeg örült a király is, mert jobban tetszett neki Vizi Péter, mint a vörös herceg. Folytatták a lakodalmat, abba sem hagyták 7 álló hétig. Lakodalom után egyszer Vizi Péter vadászni indul, hanem a felesége a nyakába borult, s úgy kérte, hogy akárhova menjen, csak a boszorkány tanyát kerülje, mert a sötétebb a pokolnál, onnét még élve nem került vissza ember. Hiszen ígérte Péter, hogy nem megy, de amint kiment a palotából, nagy kedve kerekedett mégis, hogy megnézze azt a boszorkány tanyát. Kimegy az erdőbe, megy, mendegél, s egyszer csak felszökik előtte egy nyúl. Megcélozza a nyilával, és nem találja. Mi dolog ez? Gondolja magában Vizi Péter. Még sohasem hibáztam el vadat. Megy tovább, és egy hajításnyira megint felszökik előtte egy nyúl. Rálő, s azt sem találja. Mérgelődött Péter, s ment tovább nagy bosszúsan. Alig ment tovább, harmadszor is felszökik előtte egy nyúl. Arra is rálő, s azt sem találja. Hát halljatok csodát, mi történt? Egyszerre csak elsötétedik az erdő, mintha éppen a poklok országában lett volna. Az állatjai reszketve, szűkölve húzottak melléje. Nézett erre, nézett arra, nézett fel az égre. De nézhetett, nem látott egyebet rettentő nagy sötétségnél. Na, ez biztosan a boszorkányok tanyája, gondolta magában. Az is volt. Érezte a kezével, lábával, testével, hogy csak úgy nyüzsögnek mellette mindenféle csúszó-mászó állatok, s hallotta, hogy repkednek, surrognak, burrognak feje felett a denevérek. Támolyog, botorkázik Péter a nagy sötétségben, s ím egyszerre meglát valami gyenge világosságot. Lassan oda tapogatózik, ahol ez a világosság volt, s hát ott egy nagy darab fa égett, s amint szénné lett, egy láthatatlan kéz megint más darab fát tett a szénre. Leül Vizi Péter a tűz mellé, melléje az állatjai. A tarisznyájában volt kenyér, szalonna azt előveszi, a szalonnát fanyásra húzza, s a zsírját veregeti a kenyérhez. Amint sütögeti a szalonnát, megszólal mellette valaki didergős, fázós hangon.
1: Jaj, befázom!
0: Péter körülnézett. Nem látott senkit, s nem is szólt semmit. Megint megszólal az a hang.
1: Jaj, én befázom.
0: Tovább már nem állhatta szó nélkül, mondta Péter. Ha fázol, gyere ide, s fűtözzél.
1: Jaj, nem merek, mert az állatjaid összetépnek.
0: Felnéz Péter a fára, hát ott guggol egy öreg asszony. Azt mondja neki, jöjjön csak le, néne, nem bántják ezek az állatok.
1: Nem merek, hanem ledobok 3 arany hajszálat, azokat fektet az állataid hátára, akkor lemegyek.
0: Jól van, dobja le! Ledobja az öreg asszony a 3 arany hajszálat. Vizi Péter ráteszi az állatjaira, s észesen vette, hogy az állatok egyszerébe kővé meredtek. Leszáll az öregasszony a fáról, a tűz mellé ül, honnét-honnét nem, előránt egy varangyos békát. Nyásra húzza, sütögeti, s mondogatni kezdi magában.
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: Mit beszélkend?
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: De már ki mit süt, azt tegyék! Kiáltotta Vizi Péter, saragjában a vén boszorkányhoz vágta a szalonnát. Hely, a vén boszorkánynak sem kellett egyéb! Felpattant, megragadta Vizi Pétert, de úgy megragadta, hogy mozdulni sem tudott. Szólítja az állatjait, azok sem mozdulnak. Aztán elvette a vén boszorkány Vizi Péter kardját, miszlik bevagdalta a testét, s egy nagy kádba belehányta. Amikor ez történt, egy nappal, két nappal azután Vizi Pál visszafordul a világ jósvájához, ahol a testvérétől elvált, kihúzza a kését, hát piros vér budjant ki utána. Édes Istenem, meghalt a bátyám. Sóhajtott keservesen Vizipál. Meg sem állott. Ment azon az úton, amerre a bátyja elment. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Találkozott egy tigrissel, meg akarta lőni, de nem lőtte meg, s a tigris nekiadta egy kölykét. Éppen így járt az oroszlánnal, így a farkassal is. Neki is volt három állatja, s úgy ment abba a városba, ahol a bátyja megölte a 12 fejű sárkányt. Vizipál úgy hasonlított Vizi Péterhez, mint egyik tojás a másikhoz. És mikor a városba megérkezett, s előre vitték a hírét, hogy jő, elejbe harangoztak. A kicsi királyné pedig aranyos bársonyos hintóba ült, s úgy ment elejbe. Azt hitte, hogy az ura került vissza a boszorkány tanyájáról, s amikor meglátta Vizipált, leugrott a hintajáról, s nyakába borult. Édes uram lelkem, csak hogy visszakerültél a boszorkány tanyáról. Vizipál egy szóval sem árulta el, hogy ki is mi ő, elég az, hogy tudta, hol s merre kell keresni a bátyját. Másnap reggel nem szólt a kicsi királynénak semmit. Ment a boszorkány tanyára, mentek vele az állatjai is. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Háromszor lőtt nyúlra, s egyszer sem talált. S mikor a harmadikra is ráhibázott, elsötétedett az erdő, egy lépést sem látott, sem előre, sem hátra. Hanem mégis több szerencséje volt, mint a bátyjának, mert mindjárt megpillantotta azt a gyenge világosságot, s odament. Leült a tűz mellé, sütni kezdi a szalonnát, s hát hallja, hogy valaki didereg a fán, s leszól.
1: Jaj, befázom!
0: Gyere le, ha fázol! Vetette oda Vizipál, de a vén boszorkány most sem mert lejönni, míg Vizipál meg nem ígérte, hogy a három aranyhajszálat az állatjaira fekteti. Hát csak vesse le! Szólott fel Vizipál. Le is veti a vén boszorkány, de úgy talált vetni, hogy mind a három aranyhajszál a tűzbe esett, sporrá égett. De ezt a vén boszorkány nem vette észre. Leszállott a fáról, a tűz mellé ült. Honnét-honnét nem egy varangyos békát ránt elő, sütögetni kezdi, s mondogatja magában.
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te ezel békát.
0: Eszel, majd megmondom mit! S a boszorkányhoz csapott a szalonnával. Felszökik a boszorkány, megragadja Vizipált, de abban a szempillantásban ráugrik a három állat, s úgy megfogták, hogy moccani sem tudott.
1: Kegyelmezz az életemnek, könyörgött a boszorkány, s feltámasztom a bátyádat és az állatjait is.
0: Hát, jól van. Vizipál intett az állatoknak, de azért jól közrefogták, hogy el ne szaladhasson. Akkor a boszorkány szedett egy csomó mindenféle forrasztófüvet, csinált mindenféle hókuszpókuszt. Hát egyszer megelevenedik Vizi Péter. Megelevenednek az állatjai is. S ahogy megelevenedett Vizi Péter, halljatok csodát! Megvilágosodott az erdő. Híre pora sem volt többé a boszorkánynak. Eltűntek a csúszómászó állatok, mintha a föld nyelte volna el. Összeölelkezett, összecsókolózott a két testvér, s mentek a városba, utánuk a hat állat, aztán fel a palotába. De csak még most ámult-bámult a kicsi királyné. Amíg meg nem mondták, melyik az ő édes ura, nem tudta, hogy melyiket ölelje, melyiket csókolja. Még csak ezután teljesedett be az öreg király álma. Vizi Péter és Vizipál országról országra jártak, és elfoglalták az egész világot. Úgy nőtt a vitézségük, mint a tenger, elborította az egész világot. Így volt. Vége volt. Mese volt.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa. Jodim FM.
1: Klasné radio. Vdorohu.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, 102 и 1 FM. Классное радио в дорогу.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.